0: Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink! A Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdón keresztül magyar nyelvű adásuk áruloz.
1: Palesztina titkos történetei.

mikor is vált számunkra igazán érzékelhetővé az idő. Amikor még nem voltak óráink, naptáraink, honnan tudta az ember, hogy eltelt egy nap, a nap felkeltéből, az árnyék hosszából, vagy abból, hogy a földnek az első eső után megváltozott az illata, és az olajbogyó beérett a fán. Az ember először nem mérni tanulta meg az időt, hanem olvasni benne a természet és saját élete jeleit. Ma azok nyomába eredünk, akik megfejtették az időnyelvét Palesztina földjén. A napóráktól az ősi mezőgazdasági naptárakon át eljutunk Jeruzsálem muvakkitjaihoz, majd az oszmán óratornyokhoz. Egy civilizáció időmérési módja azt is megmutatja, hogyan értelmezi a világot és magát, az emberiséget. Amikor még nem léteztek órák, az emberek az égboltra tekintettek, ha egy találkozó vagy a vetés idejét akarták meghatározni. A nap elmérkedésével

Rövid ülő, majd délután ismét hosszabbodó árnyék volt az ember első útmutatója. Az ókori Palesztina területén a római és bizánci korban fennmaradt kőből készült napórák, ennek a keresősnek kézzel fogható emlékei. A kőre vésett néhány egyszerű vonal, az égbolt hatalmas mozgását vetítette a földre. Egykor az emberek nem az órára, hanem közvetlenül az árnyékra tekintettek. Az idő azonban nem csupán órákból és időszakokból állt. Egy földműves számára az idő közvetlenül a túlélést jelentette. Mikor esik az eső? Mikor kell felszántani a földet? Mikor kell leszedni az olajbogyót? Ezek mind létfontosságú kérdések voltak. Ezért Palesztina ősi mezőgazdasági kultúrájában a naptár nem egy papírra írt lista volt, hanem maga a föld emlékezete. 1908-ban az ókori Gezer településén végzett ásatások során egy a Krisztus előtti 10. századból származó kis mészkőtáblát találtak. A ma gézeri parasztnaptárként ismert felirat azt mutatja, hogy az időt nem elvont számokkal, hanem közvetlenül a mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódva mérték. A kövön az egyes hónapokat olyan tevékenységekkel jelölték, mint a szőlőszüret, a vetés vagy az árpa betakarítása. Ez a mintegy 3000 éves időfeljegyzés az egyik legkorábbi dokumentum, amely megmutatta, hogyan kapcsolódott össze ezen a vidéken az idő a föld ritmusával. Itt egy különösen érdekes kapcsolat árul elénk. A Palesztina területéről fennmaradt egyik legkorábbi írásos feljegyzést ma az isztambuli régészeti múzeumokban őrzik. A Palesztinában kőbe vésett idő emléke így ma is Isztambulban maradt fenn. Az ember és az idő kapcsolata fokozatosan egyre pontosabb számításokon alapuló rendszerré vált. Ahogy egyre részletesebben vizsgálták a nap mozgását, az égbolt matematikai mérésének tudománya is fejlődni kezdett. Jeruzsálemben az idő a mezőgazdaság mellett a vallás alapvető részévé is vált. Az iszlám civilizációban az ima idők meghatározásának igénye hívta életre a muvakkit mesterséget. Ők voltak az időőrzői. Kiszámították a nap helyzetét, az árnyékok hosszát és az évszakok változását, hogy pontosan meghatározzák az imaidőket. Az Alexa-mecset udvarán található muvakkit hánékban asztrolábiumok és csillagászati táblázatok segítségével számították ki a napállását. Jeruzsálemben az idő így túllépte a puszta megfigyelést. Kiszámítható és az élet szabályozó tudásává vált. Ahogy telt az idő, a városok növekedtek, fejlődött a kereskedelem és kiépültek a közlekedési hálózatok. Az idő így az égboltról lekerült a városok tereire. A 19. század végén az Oszmán Birodalom területén megjelenő óratornyok Palesztinában is feltűntek. Nablusban, Jaffában, Haifában, Akkóban, Nazaretben, Szafedben és Jeruzsálemben emelt tornyok váltak az új időszemlélet szimbólumaivá. Különösen II. Abdulhamid szuldán uralkodásának 25. évfordulója alkalmából emelt építmények tették kézzel foghatóvá ezt az új időfelfogást Palesztina városaiban. Az 1901-ben épült nablusi óratorony ennek egyik legszemléletesebb példája. Az egyéni megfigyelések helyét immár a főtéren álló közös óra vette át. A kereskedő ehhez igazította üzletének nyitását. A város lakói pedig ehhez a ritmushoz igazították mindennapi életüket. Nablusz óratornya több mint egy évszázad elteltével is tovább őrzi a város emlékezetét. Jeruzsálemben hasonló átalakulás ment végbe. A Jaffa kapu mellett felépített oszmán óratorony egyike volt azoknak a helyeknek, ahol a város találkozott a mechanikus idő fogalmával. A történelem felejthetetlen leckét tanít nekünk. Az időmérésének mechanizmusa megállhat. Fogaskerekeit szétszerelhetik. Tornyait lerombolhatják. Azonban egy közösség közös emlékezetébe vésődött időt már nem olyan könnyű eltörölni. A brit mandátum idején eltávolított jeruzsálemi óratorony fizikailag ugyanaz,

0: Az ember idő iránti igénye változatlan maradt. Az idő egy földműves számára az eső, egy muszlim számára az ima ideje, egy kereskedő számára az üzletnyitásának órája, egy város számára pedig a közös életritmusa. Az idő tükör, amely megmutatja, mikor dolgozik egy társadalom, mikor pihen, mikor veti a magot a földbe, és mit szeretne továbbadni a jövő nemzedékeinek. A gézeri parasztnaptártól az Al-Aqsa mecset muvakkitjein át a nábluszi óratoronyéig húzódó valamennyi emlék összefoglalja az ember azon törekvését, hogy rendszerezze és szabályozza saját életét. Vajon, kedves hallgatóink, miután az ember megtanulta mérni az időt, hogyan tanulta megrögzíteni a tudást, hogyan maradtak fenn évszázadokon keresztül a kövekre, bőrökre és papiruszokra írt szövegek barlangokban és sivatagokban? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a következő adásunkban.
1: Palesztina titkos történetei.

Kedvesálgatóink, ma egy nagyon különleges sportoló, Szömöje Bojadzsi élettörténetéről és kereiről esik szó. Ennek az egyedülálló úszónak története, amely megmutatja nekünk, hogyan lehet küzdeni az akadályokat, és milyen erő rejlik a kitartásban és az akarat erőben, valóban inspiráló. Szömöje Bojadzsi 2003. február 5-én okarok nélkül és Csipő Viszommal született Eskişehirben. Ez a helyzet azonban soha nem akadályozta meg abban, hogy az életbe kapaszkodjon. Családja mindent megtett azért, hogy Szömöje boldogan éljen. Egy magánáltalános iskolába járt, a lábával tud írni. 4,5 éves korában kezdett el a lábával rajzolni. Alexander Puskin híres orosz meséje az Aranyhal című könyv török fordításához készített rajzait 2009-ben Moszkvában állították ki. Szömöje kiemelt figyelemmel kísérte az otthoni akváriumban élő halakat, észrevette, hogy a halak kar nélkül úsznak. Akkor hozta meg élete legfontosabb döntését. 2008-ban, alig 5 éves korában kezdett el úszni. A víz számomra csodálatos terápia. A vízben olyan szabadnak érzem magam, mint sehol máshol. Ez korlátlan mozgástér. A vízben nem korlátozottak a mozgásaim, akadálymentes élet számomra. Így fejezte ki érzéseit. 2012-ben Mehmet Bayrak edző felügyelete alatt kezdett edzeni, és pályafutása során ő volt az egyetlen edzője. Az S5-ös sérültségi kategóriában a gyorsúszásra, a hátúszásra és a pillangó úszásra szakosodott. Profi sportpályafutását 2013-ban kezdte, és az összes olyan török bajnokságon, amelyen részt vett, az első helyen végzett. 2016-ban csatlakozott a török úszó válogatotthoz. 2016. júniusában a berlini 30. nemzetközi német bajnokságon először a felnőttek mezőnyében versenyezett a nemzetközi prondon. Ugyanebben az évben kvalifikálta magát a Rio de Janeiro-ban megrendezett 2016-os nyári paralimpiai játékokra. Rio-ban az S5-ös sérültségi kategóriájú 50 méteres hátúszásban a 8. helyen végzett. Bár nem nyert érmet, ez a tapasztalat egy 13 éves sportoló számára

gefur yrtekarsvót. A 2017-ben az olaszországi Liguriában megrendezett európai paralimpiai ifjúsági játékokon bronzérmet nyert az S1-5-ös kategóriójú női 50 méteres hátúszásban. Egy igazi áttörés azonban 2018-ban következett be. 2018. augusztusában az írországi Dublinban megrendezett paralimpiai úszó Európa-bajnokságon aranyérmet nyert az S5-ös sírosségi kategóriájú 50 méteres hátúszásban. Ez a győzelem a török sporttörténet szempontjából is úttörő jelentőség volt. A török köztársaság történetében ő lett az első úszónő, aki megnyerte az Európa-bajnokságot. Szüleje az azokra a napokra emlékezve így nyilatkozott. Nagyon izgatott voltam, nagyon jó versenytársaim voltak. Tudtam, hogy győzni fogok, mert keményen edzettem. 2019 sikerekkel teli év volt Szüleje számára. 2019 áprilisában az Amerikai Egyesült Államokban Indianapolisban megrendezett paraúszó világbajnokságon aranyérmet nyert az S5-ös sírültségi kategóriájú 50 méteres hátúszásban. A 2019 májusában Londonban megrendezett paralimpiai úszó világbajnokságon ezüstérmet nyert az S5-ös kategóriában 50 méteres hátúszásban. A spanyol riválisa Teresa Perales előtt mindössze 300 másodperccel végzett. Ezzel a sikerrel ő lett a köztársaság történelmében az első úszónő, aki világbajnokságon ezüst érmet nyert. Ben Szüleye Boyacı hírneve még tovább erősödött a nemzetközi szentéren. Egy világhírű játék márka a nemzetközi nőnap alkalmából különböző országokból választotta ki az év inspiráló nőit, és Türkiyéből Szüleye Boyacı-t jelölte meg példaképként, aki lehet, hogy nincsenek karjaim, de vannak szárnyaim, amelyeket senki nem lát. Ezekkel a szavakkal inspirálta a fiatal lányokat. Szüleje nagy tét tűzött ki maga elé a 2021-ben megrendezett 2020-as tokiói paralimpiai játékokra. A tokiói vízi sportközpontban zajló versenyeken az S5-ös sírültségi kategóriájú női 200 méteres körszúszás döntőjében a hetedik helyen végzett. Az S5-ös sírültségi kategóriájú női 50 méteres hátúszás előfutamában az első helyen végzett, az összesített rangsorban a második helyen jutott a döntőbe. A döntőben egy rendkívül szoros küzdelem után a negyedik helyen végzett, és mindössze 93 másodperccel maradt le a dobogóról. Az arany érmet a kínai Lu Dong, az ezüstöt Shen Kalhe, a bronzot pedig Yi Liu nyert el. Az csalódást okozott Szüleyének, hogy nem sikerült érmet szerezni Tokióban, de még inkább motiválta. Az csalódást okozott nekem, hogy nem sikerült érmet szerezni Tokióban, de erősítette az elszántságomat. Keményen dolgoztam, javítottam a rekordomat, és betartottam az ígéretemet. Érmet nyertem a világbajnokságon, mondta Szüleye. A 2023. július-augusztusban Manchesterben megrendezett Allianz Paraúszó világbajnokságon Szüleye nagy sikert ért el. Az S5-ös sírültségi kategóriájú női 50 méteres hátúszás döntőjében 43 perc 32 másodperces idővel bronzérmet nyert és teljesítette az A szintű kvalifikáció.

Hoş göttermeyin. Ez o şikernem çubanı girmet hozot, hanem kuot der. Bist o şiitot, o ki tezer huzon nekeş bayrı polimpiyayı yati kokro. Sümeye o vilak ronklişten o hormedik heyre emelk edet. O ki tezer huzon nek septemleri ben Paris bom mekrendezet polimpiyayı yati kokro ki süt o trapsuni Mehmet Akif Ersoy usomeden siben oz edzöye belügele temellet. Ez ő tábor bon minden rendben volt, a trabzoni létesítmények, az emberek minden tökéletes. Szerencsésnek tartom magam, hogy ebben a városban lehetek, mondta. A Párizsi La Défense Arenában rendezett úszóversenyeken az S5-ös sírőségi kategóriájú női 50 méteres hátúszás seletözőjében 43 perc 84 másodperces idővel az ötödik helyen végzett az összesített rangsorban és bejutott a döntőbe. A döntőben pedig 43 perc 30 másodperces idővel a negyedik helyen végzett. Kínai sportolók gyűjtötték az érmeket. Lu Dong nyerte az aranyat, Sheng Kao He az ezüstöt, Yi Liu pedig a bronzot. Sümeje nagyon közel került a dobogóhoz, de ismét mindössze 93 másodperccel lemaradt a bronz éremről. Sümeje nem csak sportoló, hanem sikeres hallgató is. A Kocs Egyetemen folytatja a tanulmányait. Sümeje, aki hetente 6 napon, naponta átlagosan 6 órát edz a medencében, úgy foglalja össze a motivációját. Az edzés fárasztó, de siker mindent ér. A 21 éves Sümeje Bojogyi a köztársaság történelmének első női Európa bajnoka, valamint az első női paralimpiai úszó a kivilagbajnokságon érmet nyert. Az Eskişehiri Önkormányzati Ifjúsági és Sportklub paralimpiai csapatának tagja Sümeje 1 méter 58 cm magas és 45 kg súlyú. Az ő története azt mutatja nekünk, hogy a fogatikosság csak fizikai károsodás, a lélek és az akarat nem ismer határokat. Lehet, hogy nincsenek karjaim, de vannak szárnyaim, amelyeket senki sem lát. Ezekkel a szavakkal inspirálja emberek millióit. Következő tilja pedig az, hogy a 2028-as Los Angeles-i paralimpiai játékokon megszerezze azt az érmet, amiről álmodik. Figyelembe véve elszántságát, szorgalmát és pozitív hozzáállását, senkinek sincs kétsége afelől, hogy ez az álom valóra válik. Elbeszéltük Sümeje Bojogyi inspiráló történetét, ne feledjék, az akadályok csak azért vannak, hogy legyőzzük őket, és az igazi erő bennünk rejlik. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont hallásra! Világhírű török sportolók.